dámelo, dámelo, dámelo, mételo, mételo, mételo, mételo, mételo bien, mételo suave, mételo duro, mételo, mételo bien, mételo suave, mételo duro, mételo, mételo.